egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Poptariznya.hu.
1: Nyugodt, békés sziget az internet tengerében.
2: Relax.
1: Poptariznya.hu.
3: Sláger, sláger után.

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hitlistarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu. I'd been married long time ago.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Ez a poptarisznya.hu
2: az internetfüggő rádió.
3: Hangolj ránk!

Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Létósó.

0: hallotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.
2: Hey DJ, listen to the rhythm.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie? A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Bob Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Bob Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Pop Tarisznya Oldies.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Egyszer fenn, egyszer fenn, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Black Machine.
1: 2026-ban is együtt. Poptarisztja.hu, a nosztalgia hangja.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznye.hu nyári turnusának utasait, fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállítás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elröpítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk!

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

MMXXIII-ben is. Poptarisztja.hu római számokkal. You know that I be sexy.

Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

Poptarisztja.hu bemutatja. Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket. Számítson a legforróbb slágerekre.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

jó estét kívánok! Hamarosan kezdődik a Music Story.

0: Music Story.
1: Jani, nem ezt ígérted. Arról volt szó, hogy ha egyszer eljön az a pillanat, együtt jelentjük majd be a Modern Talking visszatérését. Te mindig azt mondtad, hogy az évek múlásával egyre kisebb rá az esély, de azért ott volt a mondat végén, hát ha mégis. Ma már tudom, hogy ezt a bejelentést soha nem fogjuk együtt megtenni. 1996-ban kerültél a rádiózás közelébe, amikor az akkor már 2 éve létező Zeneturmix szakmai segítője lettél Kis György barátunk mellett. 30 év, megszámlálhatatlan műsor, közös pillanat, délutánok, esték és éjszakai adások. A zene összekötött bennünket, és te mindig olyan tudással, lelkesedéssel és szeretettel beszéltél róla, amit kevesen tudtak volna utánozni. Később saját dalaiddal is megmutattad a tehetségedet. Ezek a felvételek nem csak szórakoztattak bennünket, hanem emlékeztettek is a közös múltunkra. A zenéidben ott voltak azok az élmények, történetek és érzések, amelyeket együtt éltünk át. 2013-ban a Gyuri elhozott a poptarisznya.hu stúdiójába. Eleinte a Zeneturmixban, később már a Music Story műsoraiban is rendszeres vendég voltál. Mindened volt a zene. A 80-as évek pop és diszkó világa szinte nem ismert előtted titkokat. És ha volt téma, amely igazán közel állt a szívedhez, az Dieter Bohlen és a Modern Talking volt. Mindent tudtál róluk, a dalokról, az együttesekről, az énekesekről, akikkel dolgozott, a szerzeményeikről, a történeteikről. Még 40 év távlatából is pontosan tudtad, melyik Modern Talking slágernek mikor van az évfordulója, ilyenkor felhívtalak adásban, és újra egy jót tudtunk beszélgetni a közös kedvenceinkről. Köszönöm azokat az alkalmakat is, amikor személyesen is eljöttél a stúdióba, és 3 órán át együtt készíthettük a műsort. Ezek az esték örökre emlékezetesek maradnak. Köszönjük neked a székesfehérvári fellépéseket is. Azt a néhány percet, amikor felálltál a színpadra, és együtt élhetted át a közönséggel azt a zenét, amelyet magad írtál. Jó volt látni az örömöt az arcodon, és azt, hogy mennyit jelentett neked ez a találkozás azokkal az emberekkel, akik ugyanúgy szerették ezt a világot, mint te. Köszönöm a tehetségedet, köszönöm a szakértelmedet, köszönöm a barátságodat. Hiányozni fogsz nekünk, hiányozni fog a hangod, a tudásod, a lelkesedésed, és azok a beszélgetések, amelyekből mindig tanultunk valamit. Nyugodj békében, Jani! Az emléked velünk marad, és valahányszor felcsendül egy Modern Talking dal, tudni fogjuk, hogy valahol te is velünk hallgatod.

0: Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából.
1: Indul a Music Story. A mikrofonnál Hajcsár Attila.
2: Nehéz most megszólalni még egyszer. Szép jó estét kívánok mindenkinek. Hajcsár Attila vagyok. Elveszítettük a barátunkat. A mai műsor természetesen Janinak ajánlom. Hallhatóak lesznek majd azok a felvételek, amiket neki köszönhettünk. Meg hát sok-sok olyan dal, amit a 80-as évek pop, illetve eurodiszkó világából szeretett és kedvelt. Múlt héten Kisgyuri barátom volt itt a stúdióban, köszönöm szépen neki a kitűnő műsort. 1986 legjobb pop és diszkó felvételeiből hallhattak egy 3 órás összeállítást, és hát persze Gyuri barátom is megemlékezett hamar Janiról, de igazából úgy beszéltük meg, hogy itt a poptarisznya.hu-n néhány kedves mondatban, néhány emlékezetes dallal mindenképpen meg kellett róla emlékezni, de az igazi műsor az a Zenetour Mixban volt vasárnap a Vörösmarty Rádióban. Ott 3 órán keresztül a barátok és a kollégákkal együtt. Mondhatom azt, hogy készítettük, hiszen én magam is benne voltam. Beszélgettünk Janiról. Mindenkinek volt néhány emléke vele kapcsolatban. Hát nekem elsősorban itt a rádiós emlékek jöttek vissza. Már találkoztunk más helyszínen is, többek között a bulikon is, ezt is említettem. Azon gondolkodom egyébként, hogy amikor vége lesz a Music Story-nak, akkor én ezt elindítom. Úgyhogy éjfél után, akinek van kedve, az meghallgathatja, illetve a Poptarisznya Mixcloud csatornáján is visszahallgatható ez a műsor, tehát a múlt vasárnapi Zenetour Mix. Hát ami a ma estét illeti, ahogy említettem, tehát hamar Janira fogunk emlékezni dalokkal, bejátszásokkal. Ezt a műsort most valahogy úgy képzeljék el, hogy én itt leszek élőben végig, de lesz majd olyan, amikor egyszer csak a Janival együtt szólalunk meg, sajnos már csak felvételről. De hát igyekszem majd azért az elkövetkezendő 3 órában megtartani azt a hangulatot, ami egyébként jellemző szokott lenni a Music Story-ra, mert ha Jani odafentről figyel, akkor úgyis a fejemre koppintana, hogy ne búsakodjatok, fiúk, csináljátok tovább a műsorokat, és készüljetek a bulira, hiszen jövő héten ismételten buli lesz majd, vagy 2 hét múlva. A pontos dátumot majd mindjárt megnézem, Székesfehérvár ott, hiszen most már hagyományszerű, hogy a nyár végén Kisgyuri barátom rendez egy kitűnő 80-as eredeti dalokból felépült jó kis nyárzáró bulit, eseményt, amin mindannyian ott leszünk, akik ott szoktunk lenni. És hát ilyenkor mindig el szoktuk mondani egy-két héttel hamarabb, meg már hát tulajdonképpen a bejelentéstől kezdve folyamatosan, hogy akinek van kedve, az jöjjön, hiszen itt egy olyan baráti társaság van, akikkel jó együtt lenni, jó találkozni, és jó együtt iszogatni, beszélgetni, táncolni, és most már emlékezni is. Valasán Attilát is be fogom majd kapcsolni, ő is jön majd a 3 dallal, és a hozzá kapcsolódó történettel. Nagyjából ez vár ránk a ma este folyamán. Mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok.

0: Várjuk hívását! A stúdió telefonszáma 0630 308 9844.
1: E-mail címünk info@poptarisznya.hu.
0: Poptarisznya.hu. Poptarisznya. Ahol az érték a mérték. Music Story. Music Story. For Music.

Az első dal természetesen Hamar János volt, a Bolero átdolgozás. Ölej újra át. Majd jött Jani barátom, nagy kedvencem, Modern Talking és az Atlantis is Calling, abban a speciál remix változatban, amit még kis Gyuriék készítettek. A harmadik dal pedig a Bakkar és a Forever. Ez 2 héttel ezelőtt jelent meg, én már nem tudtam bemutatni itt a műsorban, mert hogy nem voltam itt. De hát jöttek a spanyolok, és ismételten megjelent a Rodriguez művekben egy új Bakkara dal. Balasán Attilát fogom hamarosan hívni,

Forever. Bakkara dala szólt itt a Music Storyban, most pedig jöjjön Mirko Hirsch és Daria. 21 óra 25 perc van.

0: Hölgyeim és uraim, akik az elmúlt hetekben, vagy most már lassan hónapokban figyelik a műsort, azok pontosan tudják, hogy Balassán Attila kapitány barátomat beszoktam kapcsolni, és három dal elejéig itt van velünk a műsorban. Így van ez ma este is. Szervusz, szép jó estét kívánok!
1: Szervusz Attila, szép jó estét kívánok a Music Story és a Poptarisznya rádió hallgatóinak is világszerte.
0: Köszönjük szépen, volt itt egy kicsi kimaradás, mert hogy volt itt a Valasanyival a műsor, aztán én elmentem Szabira, ráadásul jövő héten se leszek, de erről majd még később beszélünk. Úgyhogy most a kettő műsor között, a két szabadság között akkor ismételten bekapcsolnálak téged a programba. Három kitűnő felvételt küldtél, és ha jól láttam, akkor ezek ilyen modern talking utánzatok, vagy valami hasonló?
1: Feldolgozások. Igen, tematika szerint nem angol és nem magyar nyelvű feldolgozások
0: következnek. Igen, ezt már látom, az első dal az német mindjárt.
1: Sajnos ugye a szomorú aktualitás, hogy Hamar Jani barátunk. Én Edgar Froese, a Tangerine Dream frontemberének szavaival élve kozmikus címet váltott.
0: Igen.
1: És hát emiatt ugye a szomorú aktualitás is hozta, de ha bárcsak élne, akkor is lett volna egyébként egy ilyen blokk, mert ezek annyira érdekességek, hogy mégiscsak ugye szeretjük a modern talkingot, megkerülhetetlen. Úgyhogy a Mari három dal apropója nem csak a szomorú aktualitás, hogy rest in peace Hamar Jani, hanem amelyek nem angol nyelvűek, ugye, mint mondtam volt, de nem is olyan úgymond népbüntetők itt, mint állítólag pár éven át a Music Story-ba elhangzott egy kínai feldolgozás.
0: Ó, volt itt minden, volt itt minden, drága Hamar Janit, akkor még azzal bosszantottam idézőjelbe téve, hogy amikor meghívtam ide a műsorba, akkor szóltam a barátaimnak, itt a Valasanyéknak, László Zolinak, meg Kis Gyurinak, meg utána Barninak is, meg mindenkinek, hogy adjatok ilyen feldolgozásokat, ilyen furcsa modern talking dalokat, és akkor tényleg jött itt minden, sőt, még a Hargitai pakjába is találtam, mert most a Gábornak is van itt egy könyvtára, amit a műsorához szokott használni, és még abba is találtam valamit. Aztán, hát a Jani már láttam, hogy most már úgy kezd úgy vakarózni, hogy na jó, még egy ilyen dal, és akkor megköszöni a lehetőséget, és ezt abba hagytuk. De valóban vannak ilyen felvételek, amikkel én őt egy kicsit úgy, nem is azt mondom, hogy bosszantottam, mert nem bosszantotta őt, hát most nyilván ezek ilyen vicces felvételek voltak.
1: Igen,

0: Annyira nem lesz ez azért rossz szerintem. Tehát vicces lesz
1: ez. Szerintem pedig élvezni fogod, és tetszeni fog, mert rendkívül jól sikerült feldolgozásokról van szó. És kezdjük az első felvétellel a német nyelvűvel.
0: Igen.
1: Ehhez pedig az a sztori tartozik, hogy ugye a 2-től 5-ig a 80-as évek, meg még a 90-es években is ment a Petőfi Rádióban népszerű kiválságműsor, ugye emlékszünk Takács Marikára,
0: Gábölgyi,
1: Ulbrich Andrásra, és egy rendkívül jó csapatra. És ugye ott legtöbbször, ha modern talkingot kértek a 1985-től, ugye az a Yamaha Chomasoul, vagy a Sherry Sherry Lady volt, és a Brother Louie, mert hogy ugye ez volt a három csúcs sláger itt a magyar közönség verkében, és a legkedvencebb, de néha azért az első nagylemezen szereplő Do You Want-nat is kérték.
0: Így van.
1: Ami jól esett leckeírás közben hallgatni. Igen, előfordult, hogy bizony én huntrut voltam, és rádióztam hétfőn leckeírás ellett, hát. Nem helyeztem ellette, ezt most mondom. De ezt
0: azért csak kiártad a 8 általánost így is, tehát nem volt ez a nagy probléma.
1: Természetesen. Ez egy külön történet, majd egyszer elmesélem, remélem lesz rá alkalom. De így van, tehát volt, hogy a hétfői leckéírás mellett bizony szólt a 2-től 5-ig, sőt a Magnónak a felvevő gombját is meg tudtam mellette nyomni. Na most ennek a német nyelvű feldolgozása következik, Rex Gildo sláger és popénekes előadásában, tehát a Dui Mannának, ez a Dui Slippi címmel, ez lesz az első felvétel.
0: Igen.
1: Tudom, hogy a német nyelvű popdalok azok azért
0: nem baj, kirek, jó lesz.
1: Hidd el, ez egy igazán jó kis csemege, ahogy a másik kettő is. A második pedig az olasz nyelvű feldolgozás lesz. Ugye Piero Ipazzo, olasz énekes, 1985-ös Piero Ipazzo EP-jén szerepel, 2 olasz nyelvű modern talking feldolgozás.
0: Jó, erre emlékszem, ugye én szerintem ezt én nekem volt egy ilyenem. Ezt lehet, hogy játszottuk akkor. Na, mindegy, majd kiderül néhány perc múlva.
1: Hát lehet, hogy akkor kellemes emlékeket idéz fel benned is annak idejéről ez a felvétel. Ugye az egyik az Iltő Kor, ugye a Jomahár Jomaszolnak a olasz nyelvű változata, és a Winter I Set to Boy, azaz a You Can Win If You Want másik népszerű modern talking dalnak a feldolgozása, és ez utóbbi fog most forogni. Ugye mindkettő elhangzott annak idején a Diszkó Galaktikában, még pedig a diszkózene a világ körül rovadban, abban az időszakban, amikor még Máté és Anyikával közösen csináltuk a műsort, az egykori újpesti otthonomból. Ezek olyan érdekes idők voltak, mert ugye akkor már nem a kőbányára jártunk ki, hanem például a nagy Samsung TV-n, a nappalimban állam. Minden hétfő este összeraktam a adáslebonyolító rendszert keverőpultostól, számítógépestől, hogy ne legyen útva a kis dohányzó asztal a nappaliban. És kedd este a nagy tévében például a Virtuál DJ, ugye, ahol összeraktuk a zenéket. Úgyhogy ez egy ilyen igazi kis őskor volt, körbeadtuk egymás között a mikrofont. Szerintem, ha Sanyika hallgat, akkor biztos vagyok benne, hogy elmosolyodik és gondol ezekre az időszakokra. Tehát ennek emlékét is, ha itt felidézzük ezzel a Piero Ipazzo Winter I Set to Boy című dal, mert nálam például ugye ezt Sanyika hozta el, és akkor hangzott el a Galaktika műsorban.
0: Igen.
1: A harmadik pedig a francia feldolgozás lesz. Most sokat emlegetett Yamaha Soul dalnak a feldolgozás egy Alexa Leclerc nevű énekesnőtől. Alex Toa, Contra Toa, azaz te vagy a szívem, te vagy a lelkem, Yamaha Soul, ugye? Ehhez is van egy Diszkó Galaktikás emlék. Ugyebár azt tudnunk kell, hiszen rádiósok vagyunk, hogy az igazi rádiós vagy ismeretet terjeszt, ha olyan jellegű műsorokat készít, vagy szórakoztat, mint mi is ugye a zenei anyagokkal, de nem magát elsősorban semmiképpen sem, hanem a hallgatókért készítjük ugye a műsorokat. Emiatt néha olyan felvételt is illik lejátszani, amit lehet, hogy nem a szívünk, de a hallgatók szeretik ugye. Abban az időszakban viszont, amikor a volt élettársammal vezettük közösen a Diszkó Galaktika műsort, erősen cenzúrázott még engem is. Nem játszhattam például a modern talkingot, mert nem szerette, kifejezetten utálta őket. Hát van ilyen, persze, természetesen az ember ezt elfogadja, de nem egy rádiós, ugye, aki a hallgatókért dolgozik. Itt csak modern talking nálam például akkor szólt, amikor egyedül voltam, mert ő nem tartózkodott otthon keddesténként, és egyedül készítettem a műsort. De akkor bizony tettem bele modern talkingot, sőt, nekem is jól esett a lelkemnek. Na most a jelenlegi párom, ugye Kitty, ezt megtrollkodta valamikor 2023-ban ezzel a felvétellel, hogy ezt a francia feldolgozást kérte, és így akkor én ezt a felvételt akkor ismertem meg. Tehát

0: gyújtmadrést tudtunk ütni a pajzson, ezen a bizonyos szigorú pajzson idézőjelben, egy kicsit iróniával kifejezve. Én nagy szeretettel ezt ajánlanám föl, egyrészt Hamar Jani szeretett emlékének, másrészt pedig a kedves hallgatóknak a szórakoztatására, és hogyha nem tudtál meghallgatni, és valami ismeretlen neked, szerintem fognak ezek a felvételek nagyon tetszeni.
1: Attila, nagyon szépen köszönöm, tehát jön akkor először egy német, egy olasz, majd egy francia előadótól három Modern Talking dal. Hogy mi mikor találkozunk legközelebb, azt nem tudom, egy vagy két hét múlva mindenféleképpen, úgyhogy köszönöm szépen neked még egyszer, hogy a ma este folyamán itt a Music Story-ban általad hallhatjuk ezt a három kitűnő felvételt.
0: Én is nagyon szépen köszönöm, és még egyszer nagyon jó szórakozást kívánnék a Poptarisztán Rádió és a Music Story hallgatóinak szeretettel.
1: Köszönjük szépen, Valasján Attila kapitány urat hallották, szerbusz, minden jót, szia, sziasztok, szia, szia, szia, szia, szia, szia.

0: 98.6. Music Story Hajcsár Attilával minden pénteken 21 órától éjfélig itt a poptorisznya.hu-n.
1: Kassa, novák voltunk!

táncoltunk a diszkóban, ittunk is a bisztróban. Nem volt hiány lányokból, megszimszólt a hangfalból.

kitűnő feldolgozás, Hamar Jánostól, Kaszanovák voltunk. Kaszanovák voltunk. Nem sok idő van már, de van egy születés naposunk, akit most szeretnék felköszönteni. Azt írta Sebestyén Zsolt, hogy szép napot, szép estét minden sztorisnak. Tisztelt Attila, olyan mázlim van, hogy a névnapom is pont péntekre esett, a szülinapom ma van, ma vagyok 58 éves. Tudom, ez nem kívánságműsor, de hát, ha kérhetek egy jó kis zenét, köszönöm szépen. Igen, valóban nem kívánságműsor, de most ez belefér, mert hogy ráadásul egy olyan dalt kértél, ami amúgy is beleillik a műsorba. Hát egy ilyen mesterséges intelligenciával, AI-jal készült, AI Disco Song, Louis Carter és a Lady in Black ezt a dalt kérte, tehát Sebestyén Zsolt, akit nagyon sok szeretettel köszöntünk a születésnapja alkalmából.

0: Louis Carter, The Lady in Black. Egy kicsit az AI-jal újra hangszerelve. Amikor itt volt Valla Sanyi, akkor beszélgettünk a Holiday Mixről. Említette, hogy majd küldi, aztán végül is ezt nem küldte, most meg elment Szabira, úgyhogy innen is jó pihenést kívánok Valla Sanyi barátomnak, de ráírtam Varga Béla barátomra, aki előkerítette a Holiday Mixet, hogy ez a 40. évfordulóra készült. Ezzel megyünk tovább. Ez lesz az óranyitó mixünk, mert hogy ebben a pillanatban
1: 22 óra.
2: Music to music. Music.
1: És most kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptarisznya.hu-n. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcser Attila.

22 óra 16 perc van, szép jó estét kívánok mindenkinek. Ez itt a Music Story második órája. Ezúttal DJ Funny porolta le a port a jó öreg Holiday Mixről a 40. évfordulóra. Ő készítette el ezt a kitűnő felfrissítést. Varga Bélának pedig köszönet érte, aki átküldte. Az első órában elhanyagoltam egy picit a beírókat, mindenkitől elnézést kérek, most van rá egy kis idő, akkor ismertetek néhány beírást. Madla Jan írja péntek esti jó zenéket és sztorikat kívánok mindenkinek a rádiónál, és üdvözlet a stúdióban Attilának, köszönöm szépen, Mészárosné Danó Ildikó. Sziasztok, szia Attila, szép péntek estét kívánunk mindenkinek, természetesen itt vagyunk ma este is, szokásunkhoz híven, Pannika, Ildikó és Lajos, drága Janinkat nem felejtjük el, emléke örökre a szívünkben marad, és azon is túl, köszönjük szépen. Aztán Sebestyén Zsolt írását már beolvastam, mert hogy ő az 58 éves a mai nap folyamán, és hát ugye már felköszöntöttem a műsorban, ahogy nézem, hogy itt most már pezsgős pohár minden bent van a Facebookban, úgyhogy még egyszer akkor boldog születésnapot kívánunk Gerencsér Csaba, köszi Attila, a búcsúztatók nagyon szép és megható volt. Igen. Molnár Zsolt, sziasztok, kellemes estét és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak, nyugodj békében, János. Ligetini Egyed, Gabriella, sziasztok, szép estét kívánok minden Music Story hallgatónak. Köszönjük a megható megemlékezést Hamar Janiról. Hiányozni fog nekünk a bulikból is. Nem feledjük velünk ér tovább a zenékben. Így igaz. Gombos Márta, sziasztok, szép estét, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Szia Márti. Aztán Valastyán Attila, aki ma már szerepel telefonon, azt írja, hogy sziasztok, szép estét mindenkinek. Hamban már beköszöntem, Kitti is beköszönt, itt is szeretettel üdvözlök minden kedves barátot és hallgatót, valamint Hajcsár Attila kolléga úrnak. Jó műsorvezetést kívánok, és újfent köszönöm a lehetőséget. Hát nagyon szívesen. Rózsás József, Zsozi, szép estét, sziasztok, Zsozi papa, Zalaegerszegen csupa fül. Zsozi, mostanában nem írtál az unokákról, meg úgy semmiről se. De annak örülök, hogy itt vagy, de néha egy picit azért számolj be róla, hogy hogy zajlódik nálatok a műsorhallgatás, meg hogy mi újság a picikkel, akik most már lehet, hogy lassan mennek érettségizni, mert már olyan rég beszéltünk róluk. Paragi Sándor, sziasztok, szép estét mindenkinek, Szeged jelen. Bozó Kitti, szép estét és jó zenehallgatást mindenkinek. Attilával fülelünk Zuglóból. Igen, Szerencsi Tamás, szabadság után új út erővel tér vissza a Music Story mestere Hajcsár Attila. Igen, most a helyzet az, hogy jövő héten megint Szabin leszek, mert most lesz ez a 4 nap, úgyhogy csütörtök, péntek, szombat, vasárnap a gyermekemmel elmegyünk. Úgyhogy nem tudom, mi lesz jövő pénteken, mert hogy Kisgyurinak szóltam, de ő mondta, hogy most ő nem tudja vállalni egyéb elfoglaltságok okán, készül a bulira, mert hogy a következő héten meg már ugye buli lesz, úgyhogy most vagy ismétlünk, vagy nem lesz semmi, vagy még az is előfordulhat, hogy szerdán, mert ha csütörtökön utazom, akkor szerdán bejövök és felveszek egy új műsort. Jó, erről majd a hét elején fogok akkor kihelyezni tájékoztatást. Minden esetre, hogyha lesz új műsor, akkor az élőben lesz felvéve szerdán, és pénteken ismétlésben lesz majd leadva, mert hogy muszáj, hogy legyen valamilyen interakció, mert én nem szeretek úgy műsort készíteni, hogy csak úgy felveszem, azt én nem szeretem. Zarándok Balázs, sziasztok, mindenkinek szép estét és jó zenehallgatást kívánok. Hajcsár Attila, jöjjenek ma is a jó zenék. Valasján Attila barátom, kíváncsi vagyok, ha mikkel készültél Rip Janinak. Nyugodjon békében, most már örökre velünk maradt. Köszönjük szépen. Krista Zoli is itt van, sziasztok, függök, szia Atti, kipihenve a munkahelyeden megjelenve. Igen, kezdődjön a következő évad, Rip hamar Jani. Az új évadban is kellemes hallójárat, öblögetést kívánok mindenkinek, most már itthonról kamionos Zoli. Aztán megint csak Ildikó írja, hogy micsoda emlékek ez is, ugye 2024 novemberében az Alba Bárban ment az a Casanova Action, amit ugye Hamar Jani barátunk adott elő, valóban ott fellépett ezzel a dallal. Igen, aztán hát Zsozi másik beírásban írja, hogy Hamar Jani nincsenek szavak, nyugodjon békében, igen. Perec Gábor, Janival sokszor sokat beszéltünk arról, okozat. Bíztattam, mint sokan, minden jó lesz, dühös vagyok. Szerintem sajnos nagyon sokan, jó egészséget kívánok mindenkinek. Igen, szóval nehéz Janiról beszélni, mert hát persze
évek óta tudtuk, hogy beteg. Ezt tudhatták a hallgatók is, meg a barátok is, mert hogy a Jani az első perctől kedve ezt elmondta, tehát ő nem úgy csinálta ezt a betegséget végig, hogy titokban aztán az utolsó pillanatban derült volna ez ki, ahogy ezt sokan szokták, hanem ő ezt tényleg végigcsinálta, és nagyon bíztunk a felépülésében mindenki, mindig bíztattuk, mindig mondtuk neki, mindig beszámolt róla, aztán a végén már a saját Facebook oldalán is mindig kiírta, hogy mikor megy, mit csinál, milyen kezelést kap, hogy lesz, mint lesz. Szóval tényleg ott voltunk vele, ott voltunk mellette, a bulikban, a műsorokban, mindenhol. És bíztattuk, és hát bíztunk abban, hogy felépül. Aztán sajnos az élet közbeszólt. Laszkó Jani, na ezek miatt mondom én, hogy a klasszikusokat, Italo Disco, nem remixelünk. Jó, hát igen, értem én. Pataki Attila Lady Fantasy azért, igen, az egy más történet volt, de értem, persze, jó, hát a véleményedet abszolút elfogadom. Ezek az AI feldolgozások, ezek vannak, én most éppen nem olyan rég hallottam, hogy van egy nagyon ismert rádió, nyilván most nem fogom mondani a nevét, amelyik szintén az interneten van, és egyre többen panaszkodnak a hallgatóik, hogy rengeteg az AI zene. Hát nálunk a napi rotációban egyáltalán nincsen. Az én műsoromban tényleg van egy-kettő feldolgozás, igyekszem azokat bemutatni, amik azért megütik valamilyen szinten a szintet, de hát azért azt is el kell fogadni, hogy most bizony-bizony ezek az AI-ok, ezek itt vannak velünk. Hát feldolgozásban nem mindig jók, de új szerzeményekben egyébként egészen jók szoktak lenni. Egyébként itt van még velünk Tóth Sándor, aki Modern Talkinggal jelentkezett be már, mint hogy Thomas Anders és Dieter Bohlen váltogatják egymást egy képen, és itt van még velünk Nagy János, aki csak egyszerűen annyit írt, hogy üdv mindenkinek!

Hát hölgyeim és uraim, ha hiszik, ha nem, ez volt az első feldolgozás, amire azt mondta Jani barátom, hogy hol a pendrive-om. Ezt kérem, ez nagyon jó. Na jó, ezt nem mondta, csak annyit mondott, hogy a fejhang egy picit erőltetett, nem az igazi, de...

0: vállalható.
1: Így van, az a fejhangot jobban is meg lehetett volna oldani. De ez jó, hangszerelés is, a lányzó hangja is, halány. Már nem biztos.
0: Na,
1: már.
0: Várjál, lehet, hogy ez is már átesett egy ilyen nem átalakító műtéten. Tehát itt az a kérdés, hogy születése óta lánye. Ugye? Mert azt manapság már nem lehet tudni, hiszen lehet, hogy arról is szavazni kell majd, hogy az óvodások akarnak-e ilyet vagy sem, de hát ez egy ilyen idióta ország. Szóval az a helyzet, hogy egy olyan változatot hallottunk hát tudom, hogy ti mindig azt mondjátok, hogy az nem az első volt, de hát az ismert dalok közül mégiscsak az volt az első, ugye a Joma Heart, szóval.
1: Én mindig azt mondom, hogy az első volt.
0: Nem, hát azért te szoktad mondani, hogy hivatalosan nem az volt az első, hanem...
1: Ezt a Gyuri szokta mondani.
0: Hogy a Gyuri szokta mondani?
1: Igen. Ja. Én mindig ezt szoktam, mert valahol igaza van a Gyurinak, mert megelőzte Magyarországon igazából a You Can Win.
0: Igen.
1: A Joma Heartot, mert mit tudom én miért, én akkor még nagyon kicsi voltam, 10 éves, nem figyeltem annyira rá.
0: Mi sem voltunk sokkal idősebbek.
1: És tényleg úgy megelőzte Magyarországon a You Can Win. Az, de egyébként az első a Joma Heart volt, de hogyha nagyon igazságosak akarunk lenni, akkor a Lucky Guy, mert azt németül már énekelt a Talking előtt, Thomas.
0: Igen?
1: Meg Dieter is, igen.
0: Na, viszont a Blue System egyik dala, hogy azért tartsuk be a rendet is, az volt az első a blogban. Mi volt annak a dalnak a címe, Janika?
1: This Old Town. Régi városról volt szó, énekelt, és ugye az volt a Blue Systemnek a 9. lemeze 94-ben, ami még hordozta a 80-as évek.
0: De azt akartam mondani, hogy annak a hangzásvilága teljesen. Hát a Joma Heartot azt Not You nevezető előadótól hallottuk.
1: Nem hallottam még róla, de nem volt rossz.
0: Szerintem, ha megnézed a Dieter Bohlen Wikipédia oldalát, akkor mint hivatkozási link nem fogsz vele találkozni.
1: Igen, valószínű. Meg ez egy újabb fajta lehetett szerintem már.
0: Igen. Időnként belenyúlnak itt a... Hát az én drága barátaim, ugye, mint ma már este említettem neked, most a te tiszteletedre szedték össze a lemezgyűjtők ezeket a dalokat. Most el tudod képzelni, hogy a Valasanyi nekiállt, és hát gyakorlatilag olyan lemezeket szedett elő, ami már a polcot tartotta, mert azért ez nem a mindennap napok forgatagában van használva, de amikor én megkértem, akkor mondta, hogy na jó, hát előszedem neked valahonnan ezeket a dalokat.
1: Persze, hogy hűteményben megvan, biztos.
0: Hűteményben megvannak. Egyszer csinálunk egy olyan műsort, hogy lehet, hogy nem én leszek a műsorvezető, mert de valakivel majd csinálhatsz itt ebben a 21 órás műsoridőben egy olyat. Modern Talking Blue System utánzatok. És akkor egy 3 órányi anyagot én ebből összeszedetek itt a barátokkal. Mert van annyi egyébként, tehát van itt nekem még egy hosszabb mixem is, amiben ilyen hasonló fejhangú kollégák éneklik ezeket a fantasztikus lágereket. Tehát azért ez egy időben ezek a zenei hamisítások, vagy én nem is tudom, minek nevezzük ezt, mert hát valami hamis, valami hivatalos, de...
1: Igen, szóval... így van. Tehát Ken László is énekelt meg a mixet, ugye, Dieter dalokból.
0: Na például, és ott rendezve voltak a dolgok?
1: Hát gondolom, persze. Meg, hát ha ott van nálad egy CD, azon is van ilyen megamix-szerűség, meg átdolgozások, amik hivatalosan megjelentek, persze. Hát voltak ilyenek, de egy se sikerült igazán.
0: Hát jó, persze, mert amikor már megszoktunk valamit, akkor az már feldolgozva soha nem jut annyira.
1: Bár Grant Miller, Dr. For My Heart.
0: Igen.
1: Na az ott volt, kérem szépen.
0: Időnként sikerül a dolog.
1: Fancy bácsi megcsinálta, vagy hát az ő emberei rendesen.
0: Igen. Jaj, Fancyvel én találkoztam tavaly októberben, hallgatóknak mondtam már, neked még nem. Érdekes volt a pali. Érdekes volt. Olyan kis kedves, normális ember volt egyébként. Oda jött hozzánk, oda jött az asztalhoz, lehetett vele fényképezkedni. Egy kicsit már nincs annyira jó bőrbe.
1: Hát 75-ödő is.
0: Tehát úgy egy kicsit úgy néztem, hogy amikor rákönyökölt, mert aztán készültek róla ilyen felvételek a szállodában is, ahogy ott ácsorgott meg az a felszerelés, tehát ott azért már lehetett látni, hogy azért már vannak ott a Winchester katedrálba problémák. Minden esetre ettől függetlenül kedves volt és barátságos. És mindenféle sztár alűröktől mentes, azt tegyük hozzá, szóval tényleg abszolút lehetett
1: a vele. A színpadon úgy tűnt, mintha örülne neki, hogy felléphet igazából, tehát szereti ezt a dolgot.
0: Igen. Na aztán Hargitai Gabi egyszer mutatott egy felvételt még abból a világból, 10-valahány évvel ezelőtt, amikor ő elhozta, és akkor, hát jó, persze fiatalabb volt, de az egy kicsit az olyan belterjesebb volt, olyan háziasabb volt az a rendezvény. Az még a Petőfi csarnokban volt talán?
1: Ott voltam.
0: Ott voltál?
1: Abban voltam, ahol Linda Giorizzo, meg
0: Linda
1: a Bad
0: Boys volt. Igen, és az olyan kis izé volt, olyan kis hangulatos volt.
1: Meg előtte is volt már, hozta, igen, Gabi, igen, Fancy-t.
0: Így van, és most Leon Ross szeret szeretnénk idén elhozni. Ennek már folyamatban van egyébként a dolog, de hát erről majd később.
2: A Music Story-ban ma este Hamar János.

0: És akkor most a 2026-os jelenből, már hogy 22-es műsor részletet hallhattak. Úgy gondoltam, hogy ma 23 órás mix nem lesz, helyette is magyarit fogjuk hallgatni. A Leon Ross és a Say You Never. Emlékeznek még a retro indulóra? Az volt Hamar Janinak a legjobb dala. Na, az következik most.
1: Popterisznye.hu. Minden, ami 80-as évek.
2: Hajtser Attilával!

Volt egy olyan időszak, amikor zeneileg egészen termékeny volt, mert hogy szinte hetente kaptuk az újdonságokat Hamar Janitól. Ezeknek egy jelentős része be lett mutatva itt a Music Story-ban, de volt olyan is, ami igazából csak a YouTube-ra készült, és hát valójában csak a szórakoztatás volt a feladata. És aztán születtek olyan remek művek, mint ez a dal, a Retro Induló. Ha volt fellépés már, hogy Aratónál is lépett fel, meg persze nálunk Székesfehérvárat, akkor az elképzelhetetlen lett volna, hogy ez a dal ne kerüljön oda a koncertre, a fellépése, mert hogy ezt követelték ugyanúgy, ahogy a Barkaszt is, ami ma még nem ment, de fogunk rá mindenféleképpen időt szakítani. Retro Induló, Hamar János volt, szólt itt az elmúlt néhány percben. Órazáró dal, Reaching for your heart, Gina, Michael van der Kuy hangszerelés, ugye, ezt talán hallani. Aztán 23 órától jön majd a lét.

És most kezdődik egy újabb óra a 80-as évek legjobb diszkós lágereivel itt a poptarisznya.hu-n. Minden, ami 80-as évek. Különlegességek, ritkaságok, remixek. A mikrofonnál Hajcser Attila. A

0: Önök a Music Story-t hallják itt a poptarisznya.hu-n. Hamar János a stúdió vendége. Ma este arra vállalkoztunk, hogy megpróbáljuk a Dieter Bohlen Story-t feldolgozni. John Christian, ugye úgy hívják ezt az előadót, és hát ő is az egyike azoknak, akiknek írt egy dalt, elénekelte, aztán ez sikeres lett, és ahogy mondani szokták, eltűnt, mint az aranyóra.
1: Így van, és F.R. David hangjához hasonlítják az ő hangját.
0: Mert hogy igen, most, hogy mondod, ez a Pick up the phone, meg így, a verse. Igen, tehát úgy lehet, hogy...
1: Sokan mondják, nem ő az.
0: És nem ő?
1: Nem ő.
0: Nem, azért ezeknek a dolgoknak te már utána nézted.
1: Meg ez kiderült volna már.
0: Dieter Bohlen körül ott nincsenek ilyen simlisségek, nem? Mert azért az italo diszkóban gyakran van az, hogy ugyanaz az előadó 3-4-5 névvel megtalálható a diszkokszon, és hogyha valaki figyeli és ismeri a dalokat és az énekhangokat, az előbb-utóbb rájön, hogy hop-hop, hát ez ugyanaz, csak itt másképp hívják.
1: Így
0: meg
1: van
0: olyan, akinek ez kényszer, mint Ken Lászlónak, akinek ilyen kiadói jogok miatt kellett különböző neveken, de ő legalább nem simlis módon, ő megmondta őszintén, hogy most ezen a néven kell neki a produkciót előadni, mert összekapott a kiadójával, aztán vissza is vásárolta a Ken László jogot. Szóval Dieter Bohlen körül nincsenek ilyen
1: simliségek. Nem csinált, mint mondjuk a Milli Vanillivel történt.
0: Ugye? Na hát például a Milli Vanilli, ez most nekem nem jutott eszembe, de igen.
1: Az durva volt,
0: amikor egy fél világ azt hitte, hogy az a két okostojás, akik ott ugrálnak, hogy ott ők szerepelnek, de hát persze nem ők voltak. De hát már erre is kiemlékszik. Csak az olyan öreg emberek, mint mi vagyunk.
1: És Dieter Frank Ferientől fogadott el egyedül kritikát, mástól soha.
0: Tudsz te valamit, most, hogy így ezt mondod, így eszembe jutott, hogy tudsz te valamit Dieter Bohlennek a személyiségéről? Mert hát az, hogy milyen a zenéje, abból egy ilyen szűk világkép azért nagyjából kirajzolódik, hogy nem lehet egy, hát azért nem hiszem, hogy konyhakéssel kergeti otthon a feleségét, szóval nem az a fajta, de hát mégiscsak azért tudsz-e valamit úgy a, most nem egy ilyen ócska bulvárba akarok lemenni, csak hogy egyáltalán milyen ember ő?
1: Mint személyiség. Állítólag, mint apának kitűnő, de ő inkább üzletember. Pénz.
0: Tehát olyan, mint egy kamionsofőr, hogy gyakorlatilag a gyerekei azok csak hogy 2-3 hetente látják.
1: Sissi Kecs mesélte, hogy az őszinteségét becsüli benne, nem egyszer rohan ki a stúdióból sírva, és Chris Normannek nem olyan rég, pár éve egy koncerten találkoztak, nem köszönt neki, hanem beintett, lefele mutatott az ujjával. Sissi Kecsnek sem köszönt egy ilyen orosz diszkotékás alkalommal. Hát, milyen ember? Hát, 2003-ban a Modern Talking szétválása sem volt az olyan tiszta. Ugye, amikor tehát Csatorna Patkánynak nevezte Thomas-t.
0: Ajaj, az se fehér asztal mellett.
1: Újságok címlapján.
0: Csatorna Patkánynak. Így
1: van. Mert hát hogy lenyúlja Thomas a Modern Talking pénzét.
0: Aha.
1: Hát, hogy aztán ők elintézték át, akkor beperelte Thomas becsületsértésért, mert ugye a könyve is megjelent másnap, Dieternek az önéletrajzi könyvében a másodikban, és hát ilyen Dieter, lekezelő.
0: Tehát egy ilyen nagyképű lekezelő, tehát valójában őt sajnos a siker és a pénz nem abba az irányba vitte, ami, és ez sajnos azért a legtöbb esetben így szokott lenni, tehát azok, akiknek egyszer lesz, és előtte nem volt, vagy legalábbis nem annyi, azok nem tanulnak meg normálisan viselkedni.
1: Viszont aki dicsérte, Bonnie Tyler volt.
0: Bonnie Tyler.
1: Ő nagyon dicsérte.
0: Ő neki van szerzemény? Vagy csak
1: persze, van itt három lemez.
0: Három. Márhogy Dieter Bohlentől, úgy értettem.
1: Igen, van három teljes lemez.
0: Három teljes lemez.
1: 30 arany lemez kapott érte.
0: 30 arany lemez kapott érte. Hát akkor majd természetesen.
1: 92-93-ban.

0: 23 óra 20 perc van. Egy 2017-es adásrészletet hallhattak, amikor is kétszer-három órában, tehát két egymást követő pénteken Hamar Jani volt a vendégem, és rengeteget marháskodtunk, beszélgettünk, zenéltünk, és igazából próbáltuk a Dieter Bohlen sztorit feldolgozni. A ma este folyamán lesz majd még egy adás részlet a vége felé.
1: Welcome to Music Story.
2: Music Story. Hajcsar Attilával.

2016-ban Hargitai Gábor megbízásából készített hamar Jani egy Joy Megamixet egy Hargent médiás kiadványra. Ez következik most.

Science Circle. I'm your believer. Hát a retro induló után mondhatom nyugodtan azt, hogy a második legnagyobb slágere Jani barátomnak a Barkasz volt. Hát amikor a fehérvári bulin ez megszólalt, amit egy Rolling Stones koncerten lettünk volna, ott mindenki örjöngött. Ugye ez egy Bonnie M. átirat, meglepett vele minket a

a dalnak tavaly volt az évfordulója. Rákosligeten a Maros moziba még össze is jöttünk egy jó kis beszélgetésre. Ráadásul Dudás Zsuzsiék csináltak egy jó pofa videoklipet is Hamar Janékkal együtt, ami valamikor tavaly ősszel volt, és emlékszem rá, még én is ott voltam ezen a rendezvényen, hogy milyen jól szórakoztunk, és hát jó volt együtt ott, és hát évfordulója volt a Sherry Sherry Ladynek részben itt a Music Storyban és a Zeneturmixban, és sokat-sokat beszéltünk akkor erről a darról.

0: The story is true.
1: Music Story jövő pénteken és 21 órától Hajcsar Attilával itt a poptarisznye.hu-n.
2: Classic love song.

0: 23 óra 54 perc van, hölgyeim és uraim. Én most élőben elköszönök, de kérem, hogy maradjanak most még velünk. Az elkövetkezendő 20 percben még hamar Janival együtt fogjuk majd a műsort befejezni, de ebben az adás részletben nincsen elköszönés, úgyhogy én ezt most megteszem. Tudom, hogy ez a mai műsor egy kicsit szomorú volt. Elveszítettünk egy barátot, egy kollégát, és ebben a 3 órában megpróbáltam az ő kedvenc dalaiból, néhány megszólalásából, és azokból a felvételekből készíteni egy összeállítást, ami hamar Janinak is biztos vagyok benne, hogy tetszene, mert azokból a klasszikusokból építettem fel a műsort, és azokat a dalokat mutattam be, amiket mi kaptunk tőle. Nagyon sok szeretettel. A műsor után egyébként el fog indulni majd az az emlék műsor, ami múlt héten vasárnap szólt. A Vörösmarty Rádióban Kis Györgynél, aki fölhívott kollégákat, barátokat, és együtt emlékeztünk hamar Jánosra. Úgyhogy én most elköszönök a mai műsort is, természetesen Komjáti György, valamint Komjáti Zoltán, Bétót László, Popovics László, Kis György, László Zoltán, Valla Sándor, valamint Orbán DJ Mix Tamás segítségével készítettem. Valamilyen formában találkozunk a jövő héten is, de nem lesz a műsor élő, mert hogy én jövő héten még szabadságon leszek. Köszönöm szépen Valasán Attilának is a 3 dalt természetesen. Úgyhogy jöjjön akkor, vagy folytatódjon tovább a műsor. Hamar Jánossal, önöknek pedig további jó szórakozást, jó éjszakát.
1: A Music Story-ban ma este Hamar János.
2: És akkor most mi is jön? Nino D'Angelo, aki a 89-es Eurovíziós fesztiválon indult Dieter dalával. Hát most helyezés, 10. helyig jutott, azt hiszem, ami elég jónak számított akkor.
0: Azért az nem rossz.
2: Nem rossz, de Dieter elsőre számított, hogy elsőre.
0: Na jó, hát persze, hát.
2: És el is volt keskenyedve szegény.
0: Ó, szegényként.
3: Wake

0: És megint egy Blue System.
1: Így van, és még mindig 89-nél járunk, és ez az egyik legjobb Blue System
0: dal. És ez az egyik legjobb Blue System dal, így van. 0-5 perc van, hát a hivatalos műsoridőnek akkor vége, de már az előbb megígértük, hogy akkor egy picit ráhúzunk, és majd a végén mondom ezt a nagy Modern Talking rajongóknak, egy ilyen 15 perces mixet még le fogunk adni, de az alatt mi már pakolunk, tehát akkor itt már beszéd nem lesz, de még ezt majd a végére rádobjuk. László Zoli barátomnak köszönhetően.
1: Így van. És ha már 89-nél járunk, ugye 87-ben oszlott fel a Modern Talking, és akkor igazából Thomas Anders eltűnt a nagy nyilvánosság elől. Hát keleten koncertezett Modern Talking dalokkal, de készült a szólólemezére, amely 1989-ben jelent meg. Hát sikernek nem volt igazán mondható, de valamennyire ment, főleg Magyarországon, a poptari toppon hetekig az első volt.
0: Hát és az
1: volt. Fontos,
0: hát nekünk a poptari hát top
1: így
0: volt
1: van,
0: a,
1: akkoriban én
0: az alap.
1: Tehát mindig az... írtam, hallgattam, füzetet vezettem.
0: Te írtál a Beethovennak?
1: Nem, én füzetet vezettem.
0: Ja, hogy otthon, azt hittem, hogy írtál neki,
1: hogy
0: jobb helyezést kapjon, mert ugye ott az volt a lényeg, hogy írják meg neki, hogy kik legyenek a slágerlistán.
1: Neki nem szoktam írni, érdekes.
0: Nem.
1: Én otthon magamban.
0: Én egyszer főhívtam. Na, nem lett semmi eredménye a dolognak, csak úgy főhívtam, hogy kérjek egy számot, de nem azt játszottam.
1: Jaj, meg hogy jártam
0: 20 éve később ezért lecsesztem, hogy hát Lacikám, emlékszel rá? Szóval, hogy nem emlékeznék rá, persze.
1: Én 97-ben hallgattam felváltva a Kis Gyuri műsorát, Fejvár Rádió, meg a Beethoven műsorát. És akkor egyiken volt játék, felhívtam a másik rádiót, és oda mondtam a választ, nem ja. A másik, összekevertem a két hangot. Jaj. Hát. Na mindegy. Tehát 1989, Thomas Anders visszatért, és akkor erről a lemezről következik egy dal, egy kis lemez siker.

0: first time in atomic history, America gets a ringside seat at a blast of its most awesome weapon. On Yucca Flats.
1: Ez volt a Music Story. A 80-as évek euro-italo-diszkos slágerei, különlegességek, ritkaságok, remixek, dalok a New Generation világából. Music Story jövő pénteken is 21 órától Hajcsár Attilával itt a poptarisztja.hu-n. Tartson velünk!
2: Most a poptarisztja.hu egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Jó szórakozást!

0: Rendhagyó módon kezdődött a Zenetormix mai műsora, ezt a közel 32 éves Zenetormix pályafutás során egyetlen egyszer mondtam, így és ebben a formában, az 2022. július 3-a volt, egy vasárnapi nap, amikor a Zenetormix segítője, oszlopos tagja Haluska Imre hagyott itt minket, az is most már 4 éve. Hétfő óta pedig abszolút az elkeseredés a négyzeten, de ezt a hallgatók is nagyon jól tudják, hiszen Hamar János barátunk, az önök kedves ismerőse nincsen már velünk, és Hamar János, illetve jó magam egy erős, stabil 3 évtizedes barátságot mondhatunk magunkénak, hiszen 96-ban volt ő elsőként vendég a Zenetormixnak, most 2026 van, nagyon sok műsor készült, beszélgetés, de hát ez a történet itt most ebben a formában ért véget, a közvetlenség. Velem szemben itt van egyébként Bodonyi Dani, és aki szintén emlékeket tud Janival kapcsolatban felidézni. Szia Dani!
1: Szia Gyuri, üdvözlök én is minden kedves hallgatót. Rengeteget gondolkodtam, hogy én mikor találkoztam a Janival először, és ráigaz, hogy a híre megelőzte. Találkoztam nyilvánvalóan rengeteg videóval, akkor ugye fellépett ő annak idején az X-faktorba, de én nem tudtam, hogy ő ugyanaz a Hamar Jani, aki énekelte a retro indulót, amit én hallottam a rádióban. És akkor egyszer csak így összeállt a kép. Szerintem pont úgy találkoztunk, ahogy az lenni szokott minden egyes vendéggel, aki valaha szerepelt a Zenetormixben, hogy itt maradtam még egy kicsit. És egészen meglepő volt számomra, hogy nagyon sokan tematikusan a 80-as évek valamelyik iránya, tehát vagy eurodiszkó, vagy italodiszkó, vagy valami. Janinál pedig minden is, ami csak elképzelhető volt, az szerepelt a kínálatban.
0: Ameddig egyébként, ahogy mondtad, az X-faktorból, vagy egyéb más kezdeményezés kapcsán őt nem látták, hallották, mindenki azt mondta, hogy ha Hamar Jani akart, kizárólag Modern Talking. Hasonló az helyzet Kis Gyurinál, mert azt mondják a Kis Gyurik, a Bobby Orlando, csak és kizárólag. Nem, ez ugye az embert úgy megbélyegzik. A Jani egyébként ez nem zavarta, sőt, nagyon büszke volt rá. De az igazi, hogy úgy mondjam, rálátása arra a stílusra, amire te is tettél utalást, az igazából a rádióban bontakozott ki, és a hallgatók is megdöbbentek. Nem véletlenül terveztük azt a sorozatot, hogy... És aztán volt is itt ennek része a Vörös Marti Rádió Zenetormix című műsorában, sőt, amikor a poptarisnya.hu szerkesztőségében is felvittem, majd itt ott 2013-ban Hajcsár Attila nagyon jól összefoglalta, és ott olvasható is egy nagyon jó poszt erről a közös együttműködésről. Szóval Janiban ez a pop dolog nagyon összejött, hogyha a Christian nevét említem, a Yellow, olyan, hogy te is mondtad, az aha, ezek mind-mind ilyen Jani zenék. Na ez volt, ezt kerestem, tehát a Jani zenék.
1: Igen, és itt nagyon fontos az aha, nagyon gondolkodtam, hogy mi legyen az a dal, amit választok, ami nekem nagyon a Janihoz kapcsolódik. Oké, a Talking egyértelmű, azt mindenki tudja, de ami nekem a legnagyobb meglepődés volt, az a kicsit ez a skandináv vonal, a New Wave-es vonal, és az aha ezek közül méghozzá, hogy a Janinál soha nem a Take On Me szerepelt, hanem mindig valami izgalmasabb, ezért is választottuk az I've Been Losing You-t, ami hát szintén egy ilyen rácsodálkozás volt, amikor Janitól én ezt hallottam.
0: Dani, köszönöm, érkeznek majd a kollégák, barátok a továbbiakban is, ha mai alkalommal nincsen most a te szinti fopos egy órát, mondom ezt azok számára, akik csak miattad kapcsolnak, mert vannak ilyenek, hogy ne volnának. A tető Zenetormix a Zenetormix, de jövő héten aztán már a hagyományos menetrend szerint Hargitai Gábor hívás érkezik perceken belül, és kapcsolom Gábor adásban.

0: 14 óra 16 perc van, hamar Jani zenei munkásságát idézzük a zenék és a történetek kapcsán fel a Zeneturmix mai műsorában. Hargitai Gábor a következő közreműködő, aki János életében nagyon sok minden jót tett, de ezt mindjárt elmondja maga az érintett, aki itt van a vonal másik oldalán. Szia Gábor!
1: Szia Gyuri, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Nem beszélünk mi szomorúan, mert mi nagyon jóba voltunk a Janival, és ő egyébként minket a maga módján felkészítette erre, meg ő sosem örült annak, hogyha valaki úgy szomorkodva, vagy kedvtelenül veszi azt tudomásul, hogy ő miben és hogyan, de nekünk ő nagyon sokat jelent még most is.
1: Ez így van, ez így van. Azon gondolkoztam én is, Janival mióta ismertük egymást, de azt tudom, hogy általad ismerkedtünk meg a Fehérvár Rádióban, csak nem tudom pontosan ez mikor történt.
0: Kérlek szépen,
1: 2007-8.
0: Ott van a pont, mert a Jani életrajzát olvasom az egyik oldalon, és itt kezdődik azzal, hogy a Tűzveszély nevű rock blues bandában játszott, aztán 97-ben csend következett. 2008-ban összeismerkedtem Hargitai Gáborral, aki kis idő múlva felkért, hogy a következő kiadványokban segítsek, és aztán itt hosszas felsorolás, de ez tőled volna pontos.
1: Ez így
0: tehát
1: van.
0: 2008.
1: 2008, akkor jött ki a Retro Disco Cocktail sorozatom harmadik része, és akkor őt kértem meg, hogy rakja össze technikailag, a dalokat én válogattam össze, és aztán hozta is villám gyorsan a kész CD-ket, és akkor mindig meghallgattam, és akkor visszaadtam, esetleg valami javítani volt, való volt rajta. Így volt ez a negyedik résszel, az ötödik résszel, és a hatodik befejező résszel is, úgyhogy

0: formában is létezik. Ez 2014-ben jött ki, és ez nagyon ment. Tehát ezt a banda is nagyon megdicsérte. Freddy Jacics barátunk is küldte az üzenetet, hogy fantasztikus, úgyhogy örül neki. És egy tényleg hibátlanul összerakott albumról van szó. Annál is inkább, mert ha valaki ismeri az eredeti dalokat, hát Gyuri, te biztosan, ezek hol így szólnak, hol úgy szólnak, mindegyik dal gyakorlatilag másképp szól, mint hogy az a 80-as évek nagyjából egészére jellemző, és ebből egy egységes egészet csinálni nagyon nagy munka volt. És ezt tényleg mondhatni egy ilyen nemzetközi siker volt. Eladási szinten is elég jó volt.
1: Ami nekem nagyon megmaradt, és döbbenettel kaptam tőle akkor az információt, ugye Janit úgy kell elképzelni, bejött ide a kis nem tudom melyik áruháznak a nagy rekord méretű szatyorkájával, és aztán elkezdett kipakolni, elkezdte mondjuk negyed háromkor, fél háromra végére, és ő is azért több darabban rendelkezett, és hát a kezembe akadt a Dollyról CD. Mondom, ez hogy van? Meg mint van?
0: Bizony.
1: Dollyról.
0: Bizony. Dollyról, így van. Dollyról megamixeket csinálta Jani, mert amikor a 25-ös Dollyról dupla Best of albumot kiadtam, akkor azon 5 megamix volt a Janitól. Csinált különböző tematikában, és ő beszélt is a Dollyékkal, tehát egyeztetett a Kékes Zolival akkor még, hogy készítse el, és ők folyamatban voltak, és a Jani ezeket olyan rendre leszállította, és olyan gyorsan, tehát láthatóan élvezte ezt az egész munkát. És nem csak az, hogy sztároknak dolgozhat hivatalos anyagokon, hanem ez az egész áthatotta őt, hát ismertük jól, tehát ha zenéről volt szó, akkor úgy nevetett, mint egy kisgyerek. Most szerintem semmi túlzás nincs, egész egyszerűen ilyen átszellemült volt. Csillogtak a szemei, és mesélt, és sztorizott. Egyébként volt egy nagy tervünk, a London Boys Megamix, csak a Ralph René Maujéval én leveleztem, és mondta, hogy a fiúk 96-os elhalálozása miatt, a gyász miatt ő nem szeretné ezt a témát előszedni. Hát ehhez képest most kijöttek London Boys dalok, abszolút semmi közük a London Boys, de most mindegy. Ez akkor történt, ez több mint 10 éve, és ez egy nagyon jó mix lehetett volna hasonlóképpen a Joyhoz, de hát ez végül technikai okok miatt nem jelent meg.
1: És nekem még rémlik egy Megamix válogatásod, a több különböző előadók mixeit. Ott nem volt Jani bedolgozás?
0: Dehogy nem. Ott csak Jani bedolgozás volt. Kibi Caps, Patty Ryan, Rocky M, Latin Lover, ezeknek az előadók.
1: Maxim,
0: így van. A hivatalos Maxim Megamix, ez az egyetlen létezik. Tehát, ami Maxim név alatt létezik, az az egyetlen, amit olyan csinál. Tehát ezeket úgy kell érteni, hogy aki mondjuk fölmegy bármiféle letöltő oldalra, legyen az ilyen-olyan, amolyan, akkor ezeket a mixeket szerte a világba úgy találja meg, hogy ezt a hamar Jani rakta össze. Így van.
1: Gábor, köszönöm.
0: Én raktam ki.
1: Köszönöm szépen, most rövid volt a műsoridő, hiszen több barát, kollega is érkezik, illetve vagy telefonon, vagy személyesen
0: érkezik.
1: Belső rendszerem jelzi, hogy a következő vendégem is megérkezett. Már egyelőre köszönöm, mi még úgy is beszélünk, ugye nem felejtik el a kedves hallgatók részint az extra bónusz októberben, azért az egy nagy dobás, hogy Keron abszolút, mondhatom azt, hogy derültékből, de napsütés közepette.
0: Igen, derültékből, napsütés közepette, igen, Hollandiából érkezik.
1: Igen, annyira új volt ez a dolog egyébként, hogy pénteken a Poptariban zenetúr mixoztam, és akkor ott rám csörgettek a stúdió telefonszámán, hogy ez ugye nem ugratás. Mondom, nem. És ugye én le is játszottam az Out of the Night című dalt, és miért ne? Úgyhogy...
0: Hát igen, ez így van. Ez 24-én lesz októberben. Igen, erről majd úgy is beszélünk, még ha közeledik az időpont. Ott Fehérváron ez egy különleges esemény lesz, meg hát nekünk ugye augusztus végén ott lesz.
1: Tunyogi Gábor érkezett egyébként a stúdióba, úgyhogy szerintem jelképesen integet neked is, és akkor 29-én meg itt mi folytatjuk Fehérváron a regisztrációhoz kötött Euroitalo Disco Bulival. Gábor, köszönöm. Jaj, zárszó. Jó. Mit választottunk, mely dalt és miért?
0: Ja, igen. Hát ez a dal hozzád is kötődik, de Janinak ez volt az egyik kedvence, és akár honnan indultunk, mindig ide lyukadtunk ki, hogy hát azért ez egy alapő, jöjjön egy olyan dal, amit te is nagyon szeretsz, én is, meg a hamar Janinak is az egyik kedvence volt, ez a Joy és a Touch by Touch.
1: Köszönöm, Gábor.

0: Egyetlen egy percünk van a 14:30 kezdődő legfrissebb híres szállításig, ezért a következő beszélgetést nem kezdjük el. Itt van velem szemben egyébként a stúdióban Mártonyogi Gábor, azért beköszönni be fog a Gábor. Most ilyen Gábor.
1: Sziasztok, köszöntök mindenkit.
0: És nyilván a közös produkciókról, a közös élményekről fogunk majd beszélni. Tesszük mindezt rögtön a hírek után, mondom a hallgatóknak, akik most kapcsolódtak be, számukra mondom, hogy azért rendhagyó a mai összeállítás, és most nem a Bodonyi Dani műsorórája szól, mert sajnos módon hamar János barátom az, aki most főszereplő ennek az összeállítás, úgyis abban a formában, hogy sajnos harmadikán itt hagyott minket. Ő a Zenetor Mix külső munkatársainak alappillére, hiszen a 96-os évben már ott volt, és segítette nekem a munkát kivitelezni. Zenetor Mix ügyileg akárhonnan nézzük, ez azt mondja, hogy 3 évtizedes közös kapcsolat. És hát a János, ahogy ezt a felvezetőben Danival mondtuk, nem csak Modern Talking volt, hanem Amar János 80-as évek pop is, úgyhogy a mai műsorban a beszélgetések között nem kevés olyan popzene is megszólal, amely mind-mind hamar János, ahogy azt annak idején Haluskönyvi mondta, külön bejáratú kedvencei közé tartozott. Gáborral folytatjuk majd a hírek után.

0: 14 óra 34 perc van Donyegi Gábor, tehát velem szemben, kettes mikrofonnál, és akkor természetesen János barátunkról lesz szó. Gábor, mikortól is a kapcsolat a hamar jönni, valahogyan, és miként? Szia, beszéltünk, nem már?
1: Igen, megint üdvözlök mindenkit. Igen. A miénk nem túl régi kapcsolat, szerintem körülbelül 3-4 éve ismertük meg egymást a te bulidon. Mert hogy tehát alatt szervez egy 80-as évek rendezvényem.
0: És akkor ő ott, mint fellépő...
1: Igen.
0: Aha, értelek. Hát kérlek szépen, volt egy jó ötleted, hogy a Janit az egyik remixetbe beépítsed, és ez annyira titkos volt annak idején, hogy ezt ő akkor nem is mondta el nekem, pedig hát viszonylag sűrűbben járt ő zenetúrmixhoz, hogy negyed évente egy ilyen popbulit mindig csináltunk itt idézőjelben rádiós formátumban, és aztán, mikor már jöttél, indult ez a plastic dolog, akkor, illetve a retro disco machine dolog, akkor lepődtem meg, hogy hogy is van?
1: Utólag elhúzottam, nem az én ötletem volt. Tehát először elkészült a dal, ez a Bingo Boys remix, illetve nem a Pláza. Először a Pláza. És a Jani rám írt, hogy ő erre szívesen rappelne, erre a dalra, és mondtam, hogy Janikám, akkor
0: küld
1: a vokált, és akkor már teszik is rá. Úgyhogy ez így készült, ez kb. Egy nap alatt. Jani meghallotta, kitalálta, elkészült az általa kreált repbetét, és össze is raktuk a dalt.
0: És aztán utána jött a Bingo Boys-os.
1: Igen, de mondjuk ezt még visszatérve a Plázára, azért az egy óriási élmény volt, hogy aztán 3 éve egy Békés Csabai nagy kamionos találkozón úgy adtuk elő az egy órás szettünket, hogy behívtuk az általunk remixelt előadókat, Cosmixot, Hamar Janit, és még a Genghis Khant, és a Jani ott a színpadon ezt úgy tudta előadni több ezer ember előtt, hogy ment a kivetítőn a klipje, a mögöttünk, vagy a LED falon, ő ott állt előle, és a kis Hamar Jani stílusban előadta ezt a dalt, így a szett közepén összemixelve. Nagyon jó élmény volt, tehát nagyon szívesen emlékszem.
0: Erről az előadó készségre biztos, hogy benne, hogy Arató Andris is beszél majd, ő 15:45-kor kapcsoljuk adásba. De akkor most meghallgatjuk ezt a dalt. Egyébként itt a második felvétellel kapcsolatban sajnos én nem fogom tudni lejátszani, mert nálam nincs, viszont a ti oldalatotokon, már pedig a Retro Disco Machine-nek az oldalán.
1: Vagy a YouTube csatornámon, a Retro Disco Machine YouTube csatornáján, igen, DJ Plastic.
0: Ez a plázas mutatvány viszont nagyon bejött. Adjuk meg a 10 pontot, hogy most ezzel folytatjuk.

0: 14 óra 40 perc van, és akkor az átérd a feldolgozás után még Gáborral beszélgetünk, mert tettünk utalást a másik Gábor Hargitay kapcsán, hogy augusztus végén találkozunk majd itt Székesfehérváron, Talbabárban. Ez ugye Gábor ezért lebilincselő számunkra, mert ez egy zárt körű, egy baráti társaság, amely alkalmasint közel 200 főre duzzad, így negyed évenként, vagy fél évről fél évre, és ez így lesz most is, hogy akik regisztrálnak a zeneturmixmusor@gmail.com e-mail címre tudnak eljönni. Miért és rendhagyó, én annyit szoktam mondani, azért, mert az eredeti dalok szólnak, de ez kell egy olyan helyszín, ami tartalmaz olyan jellegű világítást, olyan jellegű hangulatot, amely kevés, sőt, nagyon kevesen mondhatják el, hogy ott sikerül.
1: Egyébként alapvetően nem tartalmazza azt, amit te hozol magaddal, mert igazából a 80-as évek fénytechnikáját te hozod magaddal.
0: Ja, de most ezek, hát ezek
1: alapvetően fix, nincs egyébként.
0: Fix csövekre gondolok meg, de hát ezek nagyon hangulatosak tudnak, nem főleg, hogy külön. Az más dolog, hogy a kis Gyuri féle kukáslámpa kollekció, meg egyebek.
1: Meg a fényorgona, meg a...
0: Na jó, de hát a füst, hasonló. Meg az ilyen azért mégiscsak
1: Hát a hála Istennek jól felszerelt a klub, alapvetően tényleg minden rendezvényre alkalmasak vagyunk, hát a 80-asra meg főleg, hogy ne.
0: Ami jó esőérzés mindkettőnknek, hogy az idősebb generáció vére megtalálta a biztos fix helyszínt, és akkor az érem másik oldala egy évvel ezelőtti, vagy két évvel ezelőtti buli, amikor jönnek be a kedves hallgatók a buliba, és jöttek a tizenéves fiatal lányok, akik hát önmagában szemedgyönyörködtető csinos kis hölgyek voltak, és finoman érzékeltetett, hogy bocs lányok, de hát ez egy olyan buli, ami hát arról szól, hogy, és akkor valamelyik lány a három közül elővette a telefonját, és ott a YouTube listát megnyitotta, tehát végünk volt a hallgatóknak, ezt mindig örömmel mondom, lehet, hogy a sorra nem stimmel, de Monte Cristo, Modern Talking, Fancy, Dead or Alive, mondom, tessék, és erre azt mondta, hogy anyáik otthon ezt hallgatják. Menjen, 18 évesek voltak.
1: Igen, és hát, hogy pontosan tudják, hogy milyen bulira érkeztek, nem véletlenül vannak itt, igen. És kicsit ezért csodálkozom azon, hogy a legtöbb, hát az idősebb fiatal nem akar együtt szórakozni fiatalokkal, vagy egy ilyen nem tudom, tartják a szentelt vizet az ajtó fölé, hogy már pedig ide fiatal be ne jöjjön, mert hát miért, de és a fiatalok ugyanezt, hogy ne vagy már öregek közé. És most a révlőre azt látom, hogyha elhívnak ilyen fellépésekre, és pontosan tudják, hogy a Retro Disco Machine, tehát személyen szerint 80-as éveket játszom, és látom a színpad közelében a fiatalabb korosztályt, és kívülről fújják a dalokat. Tehát én nem ismerem a szöveget, esküszöm annyira, amennyire ők. És egyébként ez egy jó dolog, tehát kicsit el kéne most már fogadni egymást, hogy mi azért találtuk ki ezt az egészet, hogy továbbadjuk a fiataloknak az emlékeket, hogy tovább vigyék azt a tudást, amit mi megszereztünk, hogy ez ne halljon ki, ne felejtsük el ezt az egészet, és igen, fogadjuk el, hogy a fiatalok ugyanúgy szeretik ezt, mint ahogy mi kedveltük annak idején.
0: Rajtunk nem fog múlni, augusztus 29-én itt Fehérvárat várjuk a hallgatókat, most már több éve hagyomány, Albabáron, Székesfehérvárot, a kismadarak pedig csiripelték, hogy valami új remix készülőben, hogyha most ezt hogy is van?
1: Igen, jó csiripelik, jövő héten megjelenés.
0: Tehát nagy titok. Azt lehet tudni, legalább csak annyit énekes, énekesnő együttes.
1: Együttes.
0: Jó, majd örülnék azért, hogyha befáradnál ide a Zenetormix alig hallgatott műsor.
1: Ezt majd elokéztatjuk megfelelő emberekkel, igen. Jó.
0: Köszönöm szépen, Gábor, hogy itt voltál, augusztusban találkozunk, most pedig egy David Bowie dal, mert János barátomnak, Amar Janinak a Best of Pop szérián belül azért volt egy nagyon jó kezdeményezés, amikor a koncertverziókat ajánlottuk a hallgatók figyelmében, na most David Bowie nagyon tudott élőzni, ímét egy illusztris példa, This is Another America, ezt meghallgatjuk most, utána pedig már Máté Balást kapcsolódásban.
2: I've been trying to do for a long, long time. We just started doing it this year. This is, in fact, the first time that we've done it on English soil. It comes from the 80s. Yes, from the 80s. And I actually like this one very much. It's called This Is Not America. Yeah.

0: Máté Balázs már a telefonvonal másik oldalán, és akkor, amikor éppen valaki nem képviselteti magát a stúdióban, vagy hangban a telefonos összekötetés kapcsán, azok a dalok szólnak átkötő jelleggel, amelyek mind-mind János munkásságát támasztják alá. Szerint a zene Tormixon belül a Best of Pop széria is az ő nevéhez köthető, nem volt ez másképp a Yellow dal kapcsán sem, a Vicious Games című legendás sikerül lévén szó, de itt van Balázs, aki szintén nagyon jó baráti kapcsolatot ápolt János barátunk, a Szia Balázs adásban vagyunk.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Szia Gyuri.
0: Hát a legnagyobb meglepetés nekem az egyik zenetúrmixos bulin szerezted, amikor Jani volt a fellépő sokat szóra, és amit a kedves közönség láthatott, neki volt egy rajongó tábora. Többet magaddal, gyönyörű szép lányod is érkezett, és aztán amit ott a színpadon műveltek, a közönség az, ami leírhatatlan élmény volt.
1: Igen, igen. Hát a Zsigmond Lala Ének Stúdió, Musical Stúdió kis növendékei, akik a nyári táborra, éppen most készülnek az idei nyári táborra. A nyári táborukon az egyik himnusz volt a Janinek ez a nyáron nyalni dala, és ők ezt naponta többször, táborzáráskor, napközben és itt-ott, amott hallgatták ezt a dalt, és kívülről fújták a szöveget, és aztán pár gyerek közülük érdeklődött Jani munkássága iránt úgy globálisan, és figyelte az interneten, a YouTube-on megtalálható zenéket, és nekem is meglepetés volt, hogy például ezen a bulin több más zeneszámot is ismertek ezen kívül, a Jani számain kívül, Jani Ene számán kívül, és kívülről fújták a dalokat, és hát most is készülnek nagyon a táborra, és hát rendkívül elkeseredettek ők is, hogy Jánosunk már nincs közöttünk sajnos. Ezt még azért elég nehéz így 6 nappal a halálát követően megemészteni. Nem lesz könnyű hozzászokni, hogy nem nyúlok hozzá a WhatsApphoz, és nem üzenek neki, vagy messengeren, vagy nem hívom fel, hogy na most akkor hogy is állunk ezzel, vagy azzal a zenével, vagy elugrunk-e valahova ide-oda, vagy éppen a állapotunkból adódólag megyünk-e közösen a doktorbácsihoz, meg egyebek, mert ugye nem titok, akik ismernek, tudják, hogy nekem is van egy enyhébb, de sajnos hasonló problémám, mint a Janié, és sokszor jártunk mi az orvosi rendelőben, vagy a kórházban is egy időben, egy időpontban, majd hogy nem különböző kezelésekre. Utána pedig ettünk lángost, vagy éppen egyéb mást. Szóval voltak ilyen közös szeánszok, vagy olyan dolgok, amiket most tök furcsa lesz, hogy nélkülözni kell.
0: Kis Dávid Renát, a kolléganőm készített a Jánossal egy podcast beszélgetést, méghozzá egy olyan sorozatról, ahol pont az olyan életutat mutatják be, ahol üzenet értéke van az élet minőségének. A Jani óriási harcos volt, szóval kalapemelés, amit ő így és ebben a formában tett, és akkor Schleyer Csabira is teszek utalást, aki egyébként nagyon megható üzenetet írt ki a Facebookon, hogy hogyan és miként élt át ezeket a napokat. Csabival ugye neked egyébként is jó baráti kapcsolatod van, ti aztán tényleg a lehető legtöbbet töltött együtt a Janival, amit csak lehetett a magánéletetek mellett. Csaba sajnos nem tud most közreműködni, nincsen itthon Magyarországon, de ez a küzdőszellem, ami a Janiban volt, hát erre nem tudok hasonló példát mondani, tehát láttuk, olvastuk a leleteket, mutatta nekem, mondta nekem, végül is már ezt bekalkulálta, hogy mi lesz a történet vége, de ahogy mondani szokták, és azért is említettem a Reninek a podcast sorozatát a Vörösmarty Rádió Facebook oldalán, és láthatod egy pici részlet az interjúból, maga a YouTube csatorna pedig tartalmaz az egész beszélgetést, és ebből majd egy pici részletet játszunk is. Ennek azért van valami példaértékű, követendő eshetősége is. Hogy látod?
1: Egyértelmű, hogy van. Jani igazából egy nagyon életigenlő, életet szerető, kedvelő srác volt, ezt mindannyian tudjuk. És én azt gondolom, hogy élete utolsó napjaiig tudta, hogy előbb-utóbb sajnos be fog ez következni, ami, de mégsem foglalkozott vele mélységekig, mégsem érezte magát annyira rosszul, hogy ne hitt volna abban a csodában, ami sajnos nem jött el végül, de ő nem, én az utolsó napjaig azt gondolom, hogy félretolta magába ezt a történetet, és nagyon pozitív akart lenni, hiszen még jó néhány héttel ezelőtt így még zenéket álmodott, meg írt magának, meg próbált még alkotni az utolsó pillanatig is, Úgyhogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy az ő személyisége ilyen szempontból példaértékű. A másik oldala történetnek viszont óvaintenék mindenkit attól, hogy annyira lazán fogjon egy diagnózist, vagy egy pár jelet óvó, vagy intő jelet, ami nála meg volt sajnos, mert valljuk meg őszintén, hogy Jani a lazább éles stílusából felfogó kifolyólag meg azért, mert igazándiból nem volt azt megelőzően komolyabb baj a betegsége, nem igazán volt egy orvoshoz járó típus, későn ment el, későn diagnosztizálták nála ezt a problémát, és ez is hozzájárulhatott valószínűleg ahhoz, hogy már a rendkívül erős szervezete, amely túlélt rengeteg olyan dolgot, amit más nem ért volna túl. Tehát most csak mondok valamit, aki egy picit is képben van, az tudja, hogy ha valakinek kemoterápiát adnak, akkor a második, harmadik alkalom után hajullás, hajvesztés van, drasztikus súly, fogyás van, tehát testsúly csökkenés van. János te nem érte el rengeteg kemoterápián túlesett, és nem hiányzott talán két szál haja sem. Nagyon-nagyon jól reagált a szervezete, mindenre nagyon erős volt a szervezete, de amikor már a sokadik áttét képződött a testében, sajnos akkor ezt már nem tudta tovább kompenzálni. Nagyon sajnáltam, mert az utolsó pillanatig is még pénteken este, amikor bent jártam nála, még próbáltunk kommunikálni valamelyest, nem volt könnyű, de ott is inkább arról beszélt, hogy mennék haza akarok menni, engedjenek el. Tehát ő még mindig hitt abban, hogy abból az állapotából is szabadulhat, és meg is beszéltünk, hogy jó, oké, próbálj megnyugodni, próbálj pihenni, és akkor majd jövő hét elején valamikor, és egy belső letaglózott, és megdöbbentett igazából ennek ellenére, és tudtuk, hogy ez el fog következni, amikor hétfőn délelőtt jött a hír, hogy hát akkor most már rendbe kellett magamba tennem ezt a történetet, hogy most már nem látogatom meg a Janit.
0: Balázs, köszönöm a visszatekintőt, az emlékperceket. Beszélünk még zeneturmix ügyileg egyébként, és vigyázz magadra a többi adáson kívül, és akkor most a Nyáron nyalni című dalt engedelmeddel, javaslatoddal, mert tényleg óriási. Köszi, Balázs!
1: Abszolút. Egyetlen egy dolgot még, Gyuri, ha még itt vagyunk. Hogy két dolog, és két ember nagyon fontos még az ő előadó művészetét tekintve. Annak idején, három évvel ezelőtt, nem sokkal az ő halála előtt, még Kóbor Jánossal én összeismertettem a Janit, és voltunk nála a Török Bálinti házában. És akkor írt, és összerakott egy ilyen Omega emlékzenét is, illetve a másik ilyen illető, aki nagy hatással volt a Janira, és közösen is megcsinálták ezt a Nyáron nyalni dalt, az nem más, mint Kató néni, Ihos Józsi, úgyhogy majd alkalomattán, előre nem beszéltük meg, de ha majd alkalomattán itt a műsor folyamán lesz a lehetőség, akkor ezeket a dalokat keresd elő, ha tudod, és akkor ezek majd szóljanak valamikor a Jani meg a kapcsolatok emlékére.
0: Köszönöm, Balázs, hogy figyelmembe ajánlottad, és akkor dolgozunk a kivitelezés lehetőségén, minek után itt most már hírek, ezért a hírek után szól elsőként a Nyáron nyalni című dal, a már korábban beígért felvétel. Köszönöm neked, és akkor találkozunk úgyis adáson kívül. További információk majd a jövő tekintetében. Szia, Balázs, kösz!
1: Köszönöm én is, viszont hallásra!

0: Velem szemben már Berezva Varni, és hát igen, szóval itt vannak a libabőrös sörcések, mert a Barni az első közreműködő Zenetormix történetben, ő már 95 végén jött emlékeim szerint. Szia Barni, mindig kérdezem tőled, de nézd ezt el nekem, a hallgatók meg idézőjebben mondom, hogy hallják el nekem, hogy nem emlékeztem úgy és abban a formában. Szia!
1: Szia Gyudi! Igen, 95 tavasza, akkor jártam bent először még annó a Fehérvár Rádió stúdióba, és azóta ismerjük mi így egymást, meg ilyen zenéket hoztam sokszor, meg kaptam én is tőled, úgyhogy így alakult a mi ismerettségünk, a Janival pedig 97-ben. Én őt akkor ismertem meg, bár ugye a szüleink ismerték egymást, mert egy helyen dolgoztak, és az ő révünkön ismerték. Igen, és hát 97 akkor ismertem.
0: Azért mégis az közel 3 évtizedes
1: ismeretség. Igen, igen. Úgyhogy hát sok helyen voltunk itt benne a stúdióban is, ugye.
0: Jaj, igen, most, hogy mondod, akkor bocsáss meg, itt a Zenetormix szerkesztő társaiért van a YouTube link, a Vörös Marti Rádió YouTube csatornáján megtekinthetik, onnan visszakereshetik a kedves hallgatók azt a beszélgetést, amelynek te is, Jani, voltatok a főszerve. Az a cím a beszélgetésnek, hogy a Zenetormix szerkesztő társai, ez egy pár héttel ezelőtt került felvételre.
1: Igen, május vége
0: hát
1: fele.
0: Jó pár héttel, igen. Rohan az idő. És ebben tényleg arról beszéltek, hogy nektek mit jelent a mai napig a zene, és a kettőtök baráti kapcsolata is szóba kerül természetesen. Van egy nagyon jó dal, amely most következik, Hamar János, ez azért kedves a szívünknek, mert ebbe tettünk bele egy kis pluszt. Mi volt a lényege?
1: Igen, az az 1-2H, azt hiszem az a címe, igen, és a Jani ugye elkészítette, és nagyon hasonlított a Ken László Számsor című felvételéhez, és igazából te adtad az ötletet, hogy mi lenne, ha ezt egy kicsit még remixelnénk a Ken László felvételből kivett effekttel. Én pedig elkészítettem, és ez lett az eredménye, és
0: szerintem nagyon jó sikert, a Janinek is elmondta
1: a
0: tetszését.
1: A Jani is mondta, hogy nagyon jó lett, még külön föl is tette, akkor emlékszem, és odaírta, hogy hármunk közös a alkotása lényegében ez a felvétel.
0: Ugye ott egy kicsit meg kellett móholni a számsort, mert a Kián Laci egy picit furcsán számolott, egy 1-2-3-4-5-et, és akkor majd belőle a végén, de a hatosnál mi akkor állítsuk ezt meg.
1: Igen.
0: Így jött. De szerintem a közönség is vette, és amikor a legutóbbi nyár elején volt egy bulink, ugye még itt,
1: igen,
0: a zenetor,
1: júni,
0: akkor
1: júni vége.
0: Ezt előadta, és csápoltak a
1: emberek. Igen, igen, nagyon jó volt.
0: Nagyon jó. Jó, azt ugye te is tudod, hogy a Talking mellett a Jani popozott is, tehát
1: persze,
0: rengeteg pop csemegéje volt. Én tehát el ne felejtsük, hogy a Johnny Hayes Jazz az első számú kedvence. Tehát
1: igen,
0: az
1: meg Yellow, Chris Rea, ezeket sokszor emlegettem, meg én is sok felvételt adtam neki, így amiket szereztem.
0: Tehát a Chris Rea neve kapcsán azért úgy megfogtam az asztal szélében, Fehérvár Rádióban, azt tudom, hogy Darabosra és Trontra játszottam a La Passione, és ezt el is felejtette. Az a legtöbb best ofról elmaradt, és az utolsó pop válogatását, amit itt nálunk a Zenetormix van, de az idejében és késő tavasszal hozta a La Passione-t, mondom, Janikám, nagyon belenyúltál, és hogy az mekkora zene, ugye nem egy Josephine, sikerül, nem egy Road to Hell, de mégis.
1: Igen, és hát az is biztos, hogyha én nem ismerem meg olyan itt, akkor a Talking, meg így a Dieter féle zenékről biztos, hogy nem szerzek ekkora tudást, hogy milyen szerteágazó előadók, meg minden volt, úgyhogy nagyon benne volt ő ebben a témában, és meg popzenékből is nagyon sok mindent tudott mesélni.
0: Még volt a Petőfi Csarnok, ő vitte minket a Modern Talking fan klubban. Te is ott voltál? Akkor
1: azon vagy? Nem, de én egy koncerten voltam, ugye, amin a Fancy Bad Boys Blue, meg a Linda Giorizzo, de Bőrzéken is voltunk együtt, szóval emlékszem, Zalaegerszegre is leutaztunk.
0: Az közös volt, igen.
1: Igen.
0: Drága Steiner Lacit azért említsem meg, mert tényleg ő volt az első, aki olyan kincseket adott nekünk, hogy csak úgy fogtuk az asztal szélét. Steiner László. Igen, fájó ez nekünk, szerintem a Jani életünk végig velünk marad, biztos vagyok benne, hiszen ez egy nagyon jó kis kialakított zenei közösség volt, és ugye az összeállítás végén mindig elmondom, hogy kik azok, akik hétről hétre segítik a munkámat. Furcsa lesz most azt mondani, hogy Hamar János neve már nem szerepel ott.
1: Sajnos igen.
0: Nyilván az emlékek maradnak, és akkor ha visszagondolsz, hogy mi volt 2022-ben, amikor meghallottuk a hírt, megtudtuk, hogy az IMI nincs.
1: Hát igen, az is nagy veszteség volt, igen. Mert mint egy élő lexikon tulajdonképpen, így az italo diszkó zenei világában rengeteg mindent tudott mondani egy-egy zenéről.
0: Mari, köszönöm, hogy elmondtad mindezt. Arató Andris fog még jelentkezni, Hajcsar Attila fog még jelentkezni, úgyhogy nyilván a hallgatók gondolataiból is szeretnék majd idézni, hiszen János barátunk örök, úgyhogy akkor most következik a közös gyümölcs, a jól ismert 1-2 H című dalba, egy kicsit Ken Lászlósítva. Hogyan is neveztük mi magunkat? Tudom, emlékszem, hogy valami fedőneveten kitaláltunk erre a remixelésre. Na, most jót kérdeztem, csak magamtól még tőled is, de emlékszem, hogy mindig, mert Hajcsar Attila pedig tudta, na majd kiderítjük. Adni, köszönöm.
1: Szívesen.

Nagyon érzies dalt is ígértem még, hiszen a mai alkalommal a műsorban több hivatkozási alap tárgyát képezi azok a felvételek, amelyek Jani szerkesztésében szerepeltek a Zeneturmixos Best of Pop szériában, és ilyen többek között a Johnny Hayes Jazz I Don't Want to Be a Hero című dala. Ezt meghallgatjuk a hírösszállításig, aztán a hírösszállítás után hívom majd lassan Hajcser Attilát, Arató Andrist, ők is Janival kapcsolatos gondolataikat fogják megosztani velünk. De most Johnny Hayes Jazz dalával folytatjuk.

0: Egy újabb telefonos kapcsolás, ezúttal már Arató Andris barátom a vonal másik oldalán. Szia Andris, élő egyenes adásban vagyunk.
1: Üdvözlőleg Gyuri, meg a hallgatókat is, és hát tulajdonképpen vártam a telefonodat, mert beszélgetünk hamar ilyeniről. Én nekem az hiányzik tulajdonképpen a legjobban, hogy ő neki mindenről megvolt a maga sarkos véleménye, és bement egy stúdióba, és egy nagyon fantasztikus zenei alapra azt az időszakot, amelyben az a dal született, meg is énekelte, illetve megregölte, mert én poplegősnek hívtam, mert hát az a raptől is elég messze van, meg az énekléstől, amit a Jani csinált, de mindig, amikor föllépett azokon a rendezvényeken, ahol én is dolgoztam, becsülettel megcsinálta a fellépést, és tulajdonképpen, ahogy mondani szokták, már tudtam, hogy milyen beteg, de ott maradt még a bulin is egy 3-4 órát, tehát hallgatta a zenét, nézte a videókat, és hát fogad Gyuri te is, és a hallgatók is őszinte részvételet, mert a Vörösmarty rádióban is eléggé főleg a te műsoraidban hallottam a hozzászólásait, a Modern Talking-tól kezdve a többi zenekarokról. Hát nagyon, nagyon hiányzik nekem, mert úgy gondolom, hogy ő az a több százezer számítógépen megtalálható kattintás nem engedi majd elfelejteni, mert amikkel írta ezeket a dalszövegeket, azok mindig azok, és akik átélték, vagy éltek akkoriban, azokban olyan méretérzést vált, mint hogyha ezt ők is megírhatták volna.
0: Addis, mondva a hallgatóknak, hogy János barátom 3 évtizedes szakmai múlttal rendelkezik itt a Zenetor Mixon belül, tehát egy 3 évtizedes barátság. Kettőtök ismeretsége hogyan és mikor jött létre? Azt tudom, hogy az ő életében, főleg az utóbbi hónapokban óriási pozitívum volt, lelkesedett érte, és mondta nekem, hogy figyelj, megyek az Aratóhoz, és ott leszek a buliában.
1: Kérlek szépen, az én emlékeim szerint, amikor Velencén a Fehérházban dolgoztam, akkor ő még fiatal versenyzőként jött a zenéért, meg a csajokért, úgyhogy ez, ennek már bizony már 35 éve, vagy 36 éve. Tehát én előbb ismertem meg, mint hogy a rádióban hallottam volna a Janit, mert hát a velencei Arató diszkó nem csak a helyieknek, mert hát talán a hallgatók nem tudják, de a Velencén lakott a Jani. Tehát.
0: Így van. Addis, tudod, mi jutott még eszembe, hogy amikor itt adtad nekem az ötleteket, hogy kiket hívjak még a zeneturmizsra, és aztán Isten nyugosztalja Cintulát említette, akkor ugye a Jani volt, aki hozta vitte őt is, és aztán ott megint összejött egy baráti társaság, mert Jani ott is hozzá tudott adni nem kevés pluszt.
1: Hát nézd, a Cintulával eszem azt, hogy ó, kedves hallgatók, hogy a fantasztikus orgánumával betöltötte a kocsit, és először értem jött a Jani, és úgy mentünk a Cintulához, de megtaláltuk, oda-vissza olyan jó hangulatba voltunk, mert a Cintula humorát az tényleg, aki így civilben nem ismerte, az nem is sejthette, de érdekes módon a Jani az rá csatlakozott, és oda-vissza nyomták a poénokat, úgyhogy én nagyon élveztem.
0: Köszönöm szépen, Andris, az értékes gondolataidat. Velünk marad olyan, ahogy te is mondtad, itt a rádióban mindenféleképpen a különböző zenetúrmixokban. Köszönöm, és szerintem nagyon sokat segítettél neki az önzetlen barátságoddal. Örülök, hogy mindest elmondtad nekünk.
1: Hát én is, és további jó rádióhallgatást.
0: A Barkasz című dalt bátorkodtam beválasztani, Bonnie M átiratot, az szerintem az egy nagyon húzas dal is nálam.
1: A Barkasz, hú, az nagyon jó.
0: Igen.
1: Amikor nálam föllépett eljönni, akkor minden alkalommal elénekelte, és nagyon nagy sikere volt.
0: Tökéletes végszó, köszönöm.
1: Viszont.

0: Hey everybody, stand up. Stand up and...
1: Zenetúr Mix.
2: Folytatjuk tovább a Zenetúr Mixot, és bár nem mondtam, de Hamar János életében nagyon fontos szerepet játszott az első együttes, ahol ő saját maga szövegíró volt, zeneszerző, hangszerelő, a csapata Melody Market. Fehér Sándor az énekes.